Ewurade ade abako pɛ ma gye me firi me nsɛm ɛbɛyɛ me yia ade abako pɛ na yɛ wo nyankopɔn ko ɛna wo nim na sɛ meyɛ wo nyankopɔn wo heart meyɛ wo nyame wakomade megye di na megye tom sɛ wo nyankopɔn bɛkɔ so asɔ gya no ɛwɔ me so